Az ítélet helyett című számot hallhattuk a Pokolgéptől. A híres heavy metal együttes a 80-as évek elején alakult, nevük közt köthető az első magyar heavy metal album, a 86-ban megjelent Totális Metal, amely nagy sikert aratott az akkoriban még vasfüggöny mögé zárt Magyarországon. Még mielőtt tovább folytatnánk a Dinamittal, valamint a Nem adom fellel, szeretnék közölni egy fontos, bár keserédes hírt. Egy éve már, hogy leadtam az első műsort, és büszke vagyok arra, hogy én lehettem az első, aki Windsor és Detroitban is egy fiatalos, mégis tartalmas adással szolgálhatta a közösséget. Hétről hétre igyekeztem minél változatosabb zenéket válogatni, és minden adás végére szívesen tartogattam a hagyományos dallamokat számtalan tehetséges népdal együttestől. Szeretném azonban bejelenteni, hogy személyes kötelezettségeim miatt a műsort nem tudom tovább folytatni. Az utolsó adást jövő héten, június 10-én fogom leadni. Köszönöm minden kedves hallgatómnak a támogatást, és hogy szerdánként újra és újra a Hungarian Frequency-t választottátok. Utolsó adásomban igyekszem majd a legfülbemászóbb dalokat elhozni, amelyek az év során felcsendültek. Gondolhatunk itt a retro kedvencekre, és természetesen gyönyörű népdalokra is. És mint minden héten, ma is szeretném megköszönni, hogy engem hallgattok. Élvezzük tovább ezt a nyári délutánt, és mint mondtam, következik a tépdel az időt a Dinamittól.

A senki lánya hangzott el a Karthágótól, akikről már sokszor említettem az előző adásokban. Ezt követve hirdetni szeretném a közeledő Karuszelt, az ontáriói fesztiválok közül három egymást követő évben a legjobbnak választott Carousel of the Nations, egy díjnyertes, hétvégén megrendezett gasztronómiai és kulturális esemény, amelyet a Windsor Essexi Multikulturális Tanács szervez a globális sokszínűség ünneplésére. A látogatók bejárhatják a világot a számos kulturális falu felfedezésével, köztük a magyar falut is. Június 13-án és 14-én szeretettel várunk minden érdeklődőt, vagy aki csupán enni akar valami finomat, a Mincenti Hallban, a 790 Hanna Street-en. Június 13-án déltől 9-ig, 14-én pedig este 8-ig tartunk nyitva, várva mindenkit a legízletesebb magyar ételekkel, mint például lángossal, kürtös kaláccsal, gulyással, töltött káposztával, és még sorolhatnám. Süteményeket is fogunk árusítani. Gyertek el a következő hétvégén, támogatva ezzel is a magyar közösséget. Mondasz.

minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Utolsó előtti adásomat hadd zárjam három különböző együttestől származó dallal. Elsőként az Eső és Én című számot hallhatjuk a Mezzó zenekartól, majd a Gázsa együttes előadásában csendül fel a Budapest című kürti népzene. Végül a Kalászbanda Bál Bonchida című felvétele zárja a sort. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Jó érzést együtt lenni hétről hétre, és remélem jövő héten az utolsó adásban is találkozunk. Vigyázzatok magatokra addig is!